Mire való egy kikötő? Hajók érkeznek, hajók távoznak, kirakodják az árukat, sorba állítják a hordókat, lezárják a kereskedelmi könyveket. A legtöbb ember számára a kikötő csupán egy hétköznapi hely, ahol a kereskedelem zajlik. Azonban vannak olyan kikötők, amelyek ennél többet jelentenek. Nem csak árukat szállítanak, hanem az emberiség közös emlékezetét is őrzik. Hullámaik nem csak a hajókat vezetik, hanem a történelem folyását is alakítják. Ma a földközi tenger sorszellője felé fordítjuk tekintetünket. Egy olyan büszke tengerpartra látogatunk el, amely évezredeken át a legnagyobb birodalmak figyelmét vonzotta, és a kelet-földközi tengeri térségének egyik legfontosabb átjárója volt, Gázába. A város, amelyet ma a televíziós híradásokban legtöbbször háborúval, ostrommal és pusztítással azonosítanak, valójában az emberi történelem egyik legrégebbi, legjelentősebb és leggazdagabb kereskedelmi központja. Most oszlassuk el egy kicsit a jelenködét, és nyissuk ki együtt Gáz 5000 éves történelmének kapuját. Képzeljünk magunk elé egy térképet. Az egyik oldalon Egyiptom ősi földjei, a másikon Arábia és Mezopotámia. Északon pedig Damaszkusz, Anatólia és a földközi tengeren keresztül Európa, és pontosan ott, ahol ezek az utak találkoznak, emelkedik ki egyetlen város, Gáza. Gáza nem csupán tengeri kikötő volt. Egyben az ókori világ egyik legfontosabb szárazföldi kereskedelmi útvonalának, a Via Marisnak, vagyis a tenger útjának egyik legstratégiaibb állomása is. Ez az ősi út Egyiptomból indult ki, Gázán keresztül vezetett Damaszkuszba, Anatóliába és Mezopotámiába. Ezért nem csak a kikötője, hanem az útjai sem maradtak soha üresen. A földrajz olyan kivételes helyet adott Gázának, hogy aki ezt a város birtokolta, az kelet és nyugat kereskedelmének egyik legfontosabb csomópontját is ellenőrizte. Ezért akarta oly sok állam és birodalom megszerezni a történelem során. Most utazzunk vissza az időben több ezer évet. Az egyiptomi fáraók ázsiai hadjárataik során Gázát nem egyszerű megállóhelyként, hanem stratégiai támaszpontként használták. Az időszámításunk előtti 15. században uralkodó 3. Thotmész hadjárati feljegyzéseiben és az amarnai levelekben Gáza Egyiptom egyik legfontosabb ázsiai közigazgatási és katonai központjaként jelenik meg. A sivatag perzselő hőségét maguk mögött hagyó seregek itt találkoztak először a földközi tenger hűvös szellőjével. Gáza nem csupán határerőd volt, hanem Egyiptom egyik keleti kapuja is. Azonban Gázát igazán nem a háborúk, hanem a kereskedelem tette felejthetetlenné. Biztosan hallottak már a történelemkönyvekben említett Tömén útról. Dél-Arábia izzó sivatagjaiból induló, több száz tevéből álló karavánok heteken, sőt olykor hónapokon át tartó utazás után első nagy földközi tengeri kikötőjükként Gázába érkeztek. Rakományuk koráncsán volt hétköznapi. Mirha, tömjén gyanta, értékes füstölők, Indiából érkező fahéj, fekete bors és drága kövek. A sivatag illete Gáza kikötőjében találkozott a földközi tenger sós levegőjével. Innen ezek a nagy értékű áruk hajókon indultak tovább Alexandriába, Athénba, Rómába és a földközi tenger számtalan más kikötőjébe. Ez a vidék nem csak

fűszereket adott a világnak, hanem egy másik, különleges kincset is. Az ókori római források és több történeti beszámoló szerint Gáza környékének tengerparti homokja kiváló minőségű kovasavat tartalmazott, amely alkalmas volt az üveggyártásra. Bár az ókori üveggyártásnak nem Gáza volt az egyetlen központja, a térség a Kelet-Mediterránium egyik jelentős üvegipari és kereskedelmi központjává vált. Gáza azon ritka városok közé tartozott, amely még a homokjából is eleganciát tudott alkotni. Most dőljenek hátra, és csukják be a szemüket. Az időszámítás szerinti második század egyik enyhe földközi tengeri reggelén járunk. A nap éppen felkel. A kikötőbe befutó fakereskedelmi hajók árbócai az ég felé nyúlnak. Az újonnan érkezett karaván tevéi nehéz fűszeres zsákjaikkal letérdelnek a homokba. A tevék kolompjának hangja összekeveredik a sirályok rikoltásával. A piac téren hatalmas nyüskés uralkodik. Az egyik sarokban egy fönícei kereskedő kínálja portékáit. Nem messze tőle egy római kereskedő egyiptomi lencszöveteket vizsgál. Egy beduin, aki életében először látja a tengert, és egy tengerész, aki egész életét a hullámokon töltötte. Ugyanazon a téren állnak egymás mellett. Gáza nem csak az áruk találkozóhelye volt. A nyelvek, kultúrák, vallások és történetek hatalmas találkozópontjai is. Ki nem fordult meg ebben a városban? Egyiptomiak, asszírok, babilóniaiak, perzsák, maga Nagy Sándor, rómaiak és bizánciak. Később az iszlám hódítások új korszakot nyitottak. Az omajádok, az abbaszidák, a mamulekok, majd közel 400 éven át az oszmán birodalom uralma következett. Az évszázadok során uralkodók váltották egymást, a térképeket újra rajzolták, birodalmak emelkedtek fel és omlottak össze. Azonban Gáza tovább élt, habár újra és újra elpusztították, és minden alkalommal ismét talpra állt. Ma, amikor a régészek ásatásokat végeznek Gáza földjén, olyan érzésük van, mintha a történelem újabb lapját nyitnák fel. Bronzkori kikötő maradványok, római kori oszlopos utcák, bizánci mozaikok, kerámiák és sírok. Gáza földje ma is őrzi több ezer éves emlékezetét. Ennek az emlékezetnek az egyik legérdekesebb nyoma magában a város nevében rejlik. Az időszámításunk előtti 15. századi egyiptomi feljegyzésekben a város neve Gazzat alakban szerepelt. Az asszír agyaktáblákon is hasonló formában találkozhatunk velük. A ma használt arab Gáza név ugyanezt az ősi gyökeret őrizte meg. A világon rendkívül kevés olyan város létezik, amelynek neve 5000 éven át lényegében változatlanul fennmaradt. Ha ma valaki meghallja Gáza nevét, sokaknak elsősorban a pusztítás, az ostrom, valamint a szenvedés jut az eszébe. Pedig ez az ősi város az emberiség közös történelmi emlékezetének egyik legfontosabb állomása. Egy hely, ahol évezredeken át reménnyel telve kötöttek ki a hajók. Ahol a szél fűszerek illatát hordozta. Ahol különböző nyelvek, kultúrák és emberek találkoztak. A múlt ismerete az egyik legerősebb kulcs a jelen megértéséhez. Néha ahhoz, hogy valóban megismerjünk egy várost, nem a jelen füstjére kell figyelnünk, hanem arra az ősi kikötőre, amely évezredeken át a nyílt tenger felé nézett. Azonban Palesztina rejtett történetei nem csak a kikötőkben íródtak meg, néha egy sivatagi barlang csendjében rejtőztek el, máskor pedig 2000 éven át érintetlen pergamenek között várakoztak. A következő részben ezeknek a csendes barlangoknak a kapuit tárjuk fel, és eljutunk az emberiség történetének egyik legnagyobb régészeti felfedezéséhez, a holtengeri tekercsekhez. Palesztina titkos történetei.

Kérdésállgatóink ma a törökökről vívás történetének egyik legjelentősebb alakjáról, a Boszporusz pikája beszenevű legendás boxolóról, Sinan Şamil Şam'ról fogunk beszélni. Sinan Şamil Şam 1974. július 24-én született a németországi Frankfurtban. A karszi származású család vándorolt Németországba, ahol munkásként dolgozott. Miután hazatértek, a fiatal Sinan Ankarában kezdett el boxolni, és gyorsan lejjebb csúszott a ranglistán. Ő, mint amatőr, kiváló teljesítményt nyújtott. 9 alkalommal nyerte meg a török bajnokságot. 1992-ben mind össze 18 évesen a kanadai Montrealban megrendezett junior világbajnokságon a fél nehéz súly kategóriában aranyérmet nyert, és ezzel világbajnok lett. Ez a győzelem volt a fényes karrierjének kezdete. 1993-ban a Bursában megrendezett Európa-bajnokságon ezüst érmet. Ugyanebben az évben a mediterrán játékokon pedig aranyérmet nyert. 1995-től kezdve a nehéz súly kategóriában versenyzett, és bronzérmet szerzett az amatőrökön vívó világbajnokságon Berlinben. Ben érte el a legnagyobb sikerét az amerikai Houstonban megrendezett amatőrökön vívó világbajnokságon. A szuper nehézségű világbajnokság döntőjében legőzte a kazah Muhtarhan Dildabekovot és elnyerte az aranyövet. Az amatőr eseményeken 217 győzelmet és 18 vereséget könyvelhetett el. Ezzel hírnevet szerzett magának a nemzetközi boxvilágban. Már készen állt a profi karrierre. Sinan Şamil Şam 2000. április 15-én lépett a profi ökölvívás mezőnyébe. Álomszerű kezdés volt, az első 18 mérkőzését egymás után nyerte meg. Erős ütései, kitartása és harci szelleme félelmet keltett ellenfeleiben. A szorítón tanúsított harci szellemével kiérdemelte a Boszporusz pikája beszenevet. Október 17-e elfelejtetetlen nap volt a török ökölvívás történetében. A nehéz súly kategóriában Sinan Şamil Şam a lengyel Brezsnyev Szaleta ellen lépett szorítóba az EVO Európa bajnoki témért. A hetedik menetben kiütéssel legyőzte ellenfelét is bajnok lett. Ezzel a sikerrel beírta a nevét a történelembe, mint az első török ökölvívó, aki a nehéz súly kategóriában Európa bajnoki témet szerzett. Sikeresen megvédte a témét. 2003-ban a brit Danny Williams-t a hatodik menetben technikai tussal, majd Julius Francis-t a hetedik menetben kiütéssel győzte le, és megtartotta az övét. Minden mérkőzésen lenyűgöző teljesítményt nyújtott, például az ellenfelét hat menet alatt háromszor és a padlóra küldte. Ben kikapott a német Luan Krasznikitől, és elvesztette az övét, de nem adta fel. 2004. november 20-án a németországi Kemptenben az orosz Denis Pachtov ellen lépett szorítóba a WBC nehézsúly interkontinentális bajnoki témért. A tizedik menetben kiütéssel győzte le ellenfelét és elnyerte ezt a rangos címet. 2005. február 22-én Berlinben Lawrence Clay Bate
Ki dezer öt, yunuş tizenege dikim pedik. Kempten ben, hazugandayı peter ok ellot le göz ve mekbeyte ot deymeyd. Şaynuş, ki tezer öt november tizen kededikin, Hamburg'un pontoza şol vere şeget semvede taz oros olek maskev tol eş elvestette az övet. Ki tezer hotban o Brazil George Arias le göz ve Visa Sereste a WBC Intercontinental Stimet. O Meksikoyu Sal Montano iş az Astral Bob Mirovitz elleni gözelmeyi vel ne keşfeyitte az övet. Ki tezer hit ben ki kapot oz Amerika'yı ol vermek koltol inşel vestette o teymet. Ki tezer Niyosvan Legos'te o Horvat Ivica Petrokovic'so diş Mekseres'te a WBC nehiz şu kategoriye bun medeter rambayn o kettimet a köyet kezu harun mir gözde iş diş mekniyerte zelaz övet egisen o vistavunla şahik megöriste. Utolsó mérkőzését 2008. július 4-én az olasz Paolo Vidoz ellen bívta az EBU bajnoki témért. A 12 menetes kemény küzdelem végén a bírók döntetlent hirdettek. Azonban a kisebb lépések eredményeként Sinan Sámilt hirdették bajnoknak és visszanyerte az EBU témet. Sinan Sámil Szamot nem csak a sikerei tették különlegessé. Híres volt az egedi Nikból egy jobb technikájáról. Ellenfeleire egymás után négyszer mért bol egenes ütést, az ötödik ütéssel pedig jobb harakkal a földre küldte ellenfelét. Ez az egyszerű, de rendkívül hatékony kombináció lett a védjege. Profi pályafutása során Sinan Sámil Szam összesen 35 mérkőzésen lépett szorítóba, ezek közül 30-et megnyert. Ebből a gözelmekből 16 kiütéssel született. Bár megpróbált visszatérni a szorítóba, 2009-ben egészségügyi problémák jelentkeztek nála, és kénytelen volt felhagyni az aktív ökölvívással. Sajnos Sinan Szam fényes karrierje egészségügyi problémák miatt ért véget. 2010. decemberében májelégtelenség miatt az intenzív osztályra került. 2011. januárjában kiengedték a kórházból, de egészségi állapota nem javult teljesen. 2015. októberében a betegség visszatért, október 24-én, miután veselégtelenség is jelentkezett, ismét az intenzív osztályra került. Minden orvosi erőfeszítés ellenére 2015. október 30-án éjjel a Marmara Egyetem Pendik Orvostudományi Karon vesztette életét, mindössze 41 éves volt. Földi maradványait Ankarába szállították, és a karsiak a temetőben helyezték örök nyugalomra. Halála hatalmas gázt és szomorúságot váltott ki a török sporttársadalomból. Ankarában Szincsán kerületében egy parkot neveztek el róla. Sinan Sámil Szam nem csupán megszerzett témeivel, hanem jellemével és harcos szellemével is nyomot hagyott a török sporttörténelemben. Mint az első török ökölvívó, aki a nehéz kategóriában nemzetközi bajnoki tímet szerzett, utat mutatott a következő generációknak. A szorítóban tanúsított kitartásával pisztító ütés